0: siapa?
1: Elmir, Kak.
2: Halo, Elmir.
3: Karim, Kak.
4: Halo.
0: Ini?
5: Gibran, Kak.
6: Halo, Gibran.
7: Yuyun, Kak.
8: Hai, Yuyun.
9: Iqbal, Kak.
10: Halo.